hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Még az idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálat módszertanát. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el és minél többet vissza kell szerezni belőle. Unger Anna arról is beszélt, okkal vélelmezhető, hogy az előző kormánynál politikai irányítás volt az állami beruházások kiosztása mögött. Eközben 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter, az NVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A jogi helyzet rendezéséről szóló határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Az új Európa Alapítvány mintegy 40 milliárd forintnyi pénzügyi és 300 millió forintnyi tárgyi eszköze a MOL-hoz kerül. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány esetében Áder János volt államfő, kuratóriumi elnök, a bírósághoz fordul az állami tulajdonba vétel miatt. A Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, amelynek működésében az állami számvevőszék súlyos hiányosságokat tárt fel, megszüntetik. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110.000 forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. 500 éve volt a Mohácsi csata. Az Oszmán Birodalom erői 1526. augusztus 29-én győzték le a II. Lajos vezette magyar királyság haderejét. Az évfordulóról egésznapos program folyammal emlékeznek meg a Baranyai városban. 10 órakor beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök, később Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik a program. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Átadta szakmai javaslat csomagját a kormánynak és fővárosnak a Magyar Színházi Társaság. Bodor Johanna, a szervezet elnöke, az évadnyitó szakmai fórumon elmondta, arra keresik a választ, hogyan lehet olyan rendszert felépíteni, melynek működése és működtetése logikus, átlátható és biztonságos. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szólt a készülő színházművészeti etikai kódexről, és arról, hogy a megkapott javaslat alapján együtt gondolkodás indul. Karácsony Gergely főpolgármester a fenntartó felelősségéről és a független színházak finanszírozásáról beszélt. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül. Napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb. Vasárnap hűvös éjszakára kell készülni. Egyes helyeken 10-12 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd délután már kánikulára számíthatunk. 30-35 fokos hőmérséklettel. Hírekkel itt a Dankó Rádión legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongoraművész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen trió, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A jogi helyzet rendezéséről szóló határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Az új Európa Alapítvány mintegy 40 milliárd forintnyi pénzügyi és 300 millió forintnyi tárgyi eszköze a MOL-hoz kerül. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány esetében Áder János volt államfő kuratóriumi elnök, a bírósághoz fordul az állami tulajdonba vétel miatt. A Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, amelynek működésében az állami számvevőszék súlyos hiányosságokat tárt fel, megszüntetik. Még az idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Unger Anna arról is beszélt, okkal vélelmezhető, hogy az előző kormánynál politikai irányítás volt az állami beruházások kiosztása mögött. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az NVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Az indoklás szerint a programra szánt forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett. A piaci és a környezeti feltételek azonban jelentősen megváltoztak. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma a Baranyai városban. Az ünnepség 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a közösségért vállalt felelősségre tanít, írta Erdő Péter bíboros esztergomi budapesti érsek. A csata 500. évfordulója alkalmából közzétett üzenetében azt kérte a magyaroktól, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek jövő szombaton Orfűn. A szervezők egyebek mellett sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást, motorozást kínálnak a baranyai településen. A 10. alkalommal megtartott rendezvényen a fogyatékossággal élők családjukkal, baráti társaságokkal, önkéntesekkel és helyiekkel együtt vehetnek részt a programokon. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Elszórtan kialakulhat zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül. Napközben 28-34 fok várható. Délkeleten lesz melegebb. Hűvös lesz az éjszaka. Egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap már 30-35 fokos kánikulára számíthatunk. Hírekkel legközelebb, 10 órakor jelentkezünk.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Bőgő sokszor ki lehet, vagy szinte mindig ki lehet váltani basszusgitára. Ez visszafele nem feltétlenül működik, mondjuk egy ilyen erőteljesebb, rockosabb, vagy funkosabb számba egy nagy bőgő már nem él meg. Tehát egyszerűen fizikailag nem tud elég dinamikát képviselni egy helyzetbe, főleg egy ilyen intenzívebb dobolás mellett, hogy az úgy kiszóljon a hangok tömegéből. Szóval mondjuk, hogyha nagyon sarkítani akarnám, akkor azt mondom, hogy a swinger zenében egyértelműen a nagybőgőnek van a helye, a rockosabb, jazz rockosabb vagy fusionosabb zenével, meg egyértelműen a basszusgitárok valamelyikének.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: I was a stranger in a city, out of town where the people I knew. I had that feeling, that self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Watch me, brother. Leave taking. Buy sugar.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Kozma Orsi énekes. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, és örülök, hogy beszélgethetünk.
2: Szia! Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
1: Rögtön a titulus kapcsán lenne egy kérdésem, de nem is az, amiről eddig beszéltünk, hogy énekes vagy énekesnő, hanem engem inkább az érdekelne, hogy ha hozzátettük volna azt, hogy jazz énekes, akkor az egy, akkor azzal valótlant állítunk, vagy esetleg beskatujázunk egy picit?
2: Egyik se a kettő közül. Hát a jazz énekesnőt azt nem merném magamról állítani, mert akkor... Tehát az nem fedi a valóságot, tehát még picit tiltakoztam is mindig, ha valaki úgy konferált fel, mert az én tudásom, meg ahonnan én jövök, én azt gondolom, hogy az nem tükrözi azt. Tehát szerénytelenség lenne azt mondanom magamról, hogy én jazz énekesnő vagyok. Meg hát elég sok műfajban megfordultam már, tehát, és valahogy én mindig is ezt éreztem csapás iránynak, hogy mindig kalandoztam, és ha valaki így azt mondta, hogy jazz énekes, akkor mindig elpirultam, meg azon vettem észre magam, hogy mentegetőzöm, jaj, nem. Tehát nagyon kedves, aki azt mondja rám, de mindig zavarba hoz vele. A skatúja meg nem skatujázhat be ebbe az a jazz énekesnő kifejezés, mivel én nem tartom magam annak. Tehát tulajdonképpen megválaszoltam ezt a kérdést is az előző válaszommal.
1: Hallgatsz egyébként jazz énekeseket előszeretettel?
2: Hogyne, nagyon-nagyon sok félét és nagyon sok előadó volt rám hatással, sőt, hát nagyon sok olyan előadót tudnék mondani, aki nem kifejezetten jazz énekes, de nagyon jól énekel jazzt is, akár standardeket.
1: Ha a vokális műfajt nézzük, akkor egyáltalán az, hogy, és aztán nem akarok ezen a
2: de nyugodtan lovagoljál ezen.
1: Csak engem azért, vagy azért lovagolok ezen előszeretettem, mert igazából megválaszolhatatlan ez a kérdés, és csak ha énekesekkel, művészekkel fejtegetjük, akkor még egy nagyon picit szerintem közelebb kerülünk a megoldáshoz, hogy egyáltalán az, hogy jazz éneklés, annak az improvizáció a legfőbb definíciója, vagy van bármi olyan technikai kelléktár is, ami megkülönbözteti a mondjuk így sima énekléstől?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ezen pont most a napokban gondolkoztam, ide is készülve erre a beszélgetésre, hogy vajon miért gondolják azt például rólam, hogy én jazz énekesnő vagyok, holott nem, mert hát, hogy nekem például az eszköztáram az évek alatt alakult ki. Én régen nem ismertem improvizálni, mivel egyrészt nem is volt el szükségem, csak én belesodródtam ebbe a műfajba, és egyszer csak azt vettem észre, hogy kiválóbbnál kiválóbb jazz muzsikusok vesznek körül, akik egyébként a pop zenei megszólalásomban is benne vannak, tehát tulajdonképpen az én életemben most már átfedések vannak, mert ugyanazok az emberek vannak abban a zenekarban, amikor popot éneklek, mint a jazz kvartettemben, csak kiegészülnek más művészekkel is. Tehát azt gondolom, hogy számomra a jazz műfajában, tehát nyilván van egy-két ikon, akit nagyon szeretek, például az Anita O'Day, akinek az improvizációja is nekem nagyon-nagyon tetszik, vagy akár mondhatnék muzsikusokat is, akár mondjuk a Miles Davis, aki nemrég ünnepelte ugye a születésnapját. Szóval, hogy van rengeteg-rengeteg olyan művész, aki olyan szinten volt ura a hangjának, a hangszerének, a zenei tudásnak, tehát, hogy csak így csipegetett, de tulajdonképpen végső soron utána, ha belegondolok, és a nagy művészek is mindig azt mondják, hogy ezt aztán mind-mind szépen le kell fejtegetni, kvázi el kell felejteni, és ami itt belül van, a lélek, a szív, ahonnan kijön, megszületik ez az egész, igazából ez számít, hogy mit adsz át a közös. Tök mindegy, hogy mi a műfaj, lehet pop, jazz, rock, metal, alter, bármi. És lényegében a legvégső fokon az számít, hogy meg tudtad-e fogni a közönségedet, vagy nem.

0: Mivel azt gondolom, hogy és talán ebben egyetértünk, hogy a hang az a legfinomabb, vagy legtörékenyebb, vagy legintimebb hangszer, hogyha lehet így fogalmazni. Ez egy lazább jellemre val, hogyha valaki vokálisan képes elengedni magát és improvizálni?
1: Nem, hát ez egy készség, mert például nekem ugyanúgy érvényes mondjuk a Sting, amikor jazz énekel, vagy Barbra Streisand, aki egyébként kis jazzklubokból indult el, és aztán nőtte ki magát, és aztán most idősebb korára visszatért a jazzhez, vagy a Lady Gaga, aki szerintem zseniális jazzalbumot csinál, és ugyanakkor meg... ott van a másik ponton, a már említett Anita O'Day, vagy például Fábián Julit, ha már magyarokat mondunk, aki iszonyú jól, nekem legalábbis nagyon tetsző az improvizációja. Tehát, vagy a Vinant Gábor, hát az improvizációt, az a non plus ultra, tehát őt, nyilván van egy olyan hangszín, ami már eleve megszólal, de most kisázott a hideg, de az plusz, tehát ez egy olyan plusz kvalitás szerintem, és belőle természetesen jön. Tehát én például nem szeretem azt, amikor azt érzem egy improvizációnál, hogy ez olyan nehézkes, hogy most improvizálnom kell, mert most az én köröm következik.
0: Ja,
1: de belőlük valahogy annyira természetesen jön. De ugyanúgy nincs hiányérzetem, amikor meghallgatok egy Nancy Wilson-t, vagy egy Shirley Horn-t, pláne a Shirley Horn ez idősebb etapból, mert ott nem hiányzik, mert annyira kitölti a lénye, az, ahogy elénekli a témát, hogy utána nekem nincs hiányérzetem, hogy na még várnék egy. Tehát az improvizációnk szerintem valahogy úgy ki kell így, mint egy ilyen természetesen, mint egy patak, vagy nem tudom, így folynia kell. Tehát ne legyen nehézkes, ne legyen ilyen nyögvenyelős, hanem valahogy úgy akkor el tudom fogadni, és akkor az zseniális. Az olyan plusz, hogy ez nem igaz. Nagyon meg tudja dobni az előadónak a jelenlétét.
0: Hogyan indult neked az énekesi pályát, ha jól tudom, akkor még egész kis gyermekkorodban? Komoly szinten már is.
1: Magyar Rádió gyermekkórusában énekeltem. Nagymamám jó voltából, és aztán tulajdonképpen ott hamar megéreztem a színpad varázsát, meg a vokális együtténeklés örömét. És akkor tulajdonképpen gimnáziumban viszont elsodródtam a zenétől. Zongorázni is tanultam, egyébként alapszinten valamennyire tudok zongorázni is, de aztán én teljesen más felé kezdtem orientálódni, színésznő szerettem volna lenni, aztán leszűkült akkor musical színész szipálya vonzott, kaptam is egy-két lehetőséget pályám elején, de aztán egyre inkább a kísérletezés, meg ugye elkezdtem vokálozni, meg volt egy saját félamatőr zenekarom, inkább ilyen rockos, és elkezdtem teljesen másfelé, ilyen párhuzamosan így több irányban haladni, és akkor a színészet egyre inkább háttérbe szorult, és aztán egyszer csak ott találtam magamat a Jazz Megazban, és utána pedig, amikor annak vége lett, a Cotton Club Singersben.

0: ha még egy kicsit az improvizációról lehet esetleg hidakat találni az eddig említettek irányába, akkor akár a színészi, vagy akár a musical énekesi, vagy akár egyéb más zenei műfajokban megtalálható egyébként laikusok számára nem teljesen elképzelhető, hogy mondjuk egy próba folyamatban, vagy a zeneszerzés folyamatában, vagy bármikor is úgy jellemző az improvizáció.
1: Igen. Hát a jazz az, ami tulajdonképpen teret enged ennek a leginkább, mert azért a popzenének is megvannak a saját maga keretei. Nyilván, hogyha van egy hangszeres szóló, akkor az ott megengedhető. De hát a pop az egy eléggé kötött dolog. A rock is. Az alternatív szcénát tudnám megmondani, ahol voltam olyan zenekarban, ahol tulajdonképpen nem tudtuk, hova fog kifutni a szám. Tudtuk, hogy van egy téma, azt se tudtuk, hogy mikor szállunk be, stb. Tehát ott az nagyon, de hát az nagyon-nagyon elvont volt már. De ott is megvolt egyfajta szabadság. De az a fajta improvizáció, amiről a kérdésed is szól, az szerintem leginkább a jazzben van. Illetve hát, amikor ugye a dalszerzés folyamata van, akkor itt az ember próbálgat. De azt gondolom, hogy a pop zenének sokkal kötöttebbek kötöttebb a rendszer.
0: Mindig is benned volt ennek a gondolata, hogy kellene majd előbb-utóbb egy saját formációt megalapítani?
1: Nem, egyáltalán nem. Tehát ezt a véletlennek köszönhetem. Vagyis inkább Malosik Róbertnek, aki még annó a Márványteremben szervezte a koncerteket, és tulajdonképpen a 30. szülinapom tájékán odaszólt nekem, hogy hát Orsikám, akkor kéne egy normális koncertet csinálnom, nem köszönöm szépen. Tehát egy normális jazz koncertet helyesbített. Utána jót nevettünk, és akkor mondtam, hogy köszönöm, Robi bácsi, de mégis kikkel tulajdonképpen. Jó, nyilván addig, ugye a Cotton Club Singers kísérő zenekarában is jó pár fantasztikus jazz zenész van, de hát mégis ha rólam van szó, akkor kivel, meg hogy, meg mit énekeljek, mert nyilván azért lett egy alap

volt egy elképzelés, hogy mit szeretnék énekelni, és tulajdonképpen akkor alakult meg az ős Kozma Orsi kvártett, és akkor úgy néztünk ki, hogy Mohai András volt a dobos, Szandai Mátyás volt a bögös, Cseke Gábor ült a zongoránál, és én énekeltem.

0: Miből állt akkor, amit említettél, mondtad, hogy már megvolt egy repertoár, de mondjuk akkor el kellett kezdeni ötletelni közösen, hogy mik lesznek majd, amiket
1: olyan repertoár volt, amit én a Cotton Club Singles-el énekeltem. Tehát én pont nem akartam ezeket az elcsépelt standardeket énekelni. És akkor tulajdonképpen a Dés Andris nyomott a kezembe egy-két dolgot, hogy ezt hallgassam meg, megmondta, hogy figyelj, ez az énekesnő, ez tök jó. És akkor elkezdtem hallgatni, meg a neten így kutakodni, és akkor úgy szedegettem össze, ami tetszett. De például, ami az egyik nagy kedvencem, és az hatással voltam, és aztán ennek a koncertnek az alapját is adta, az például a Nancy Wilson és Cannonball Adderley közös lemeze. Amiből aztán később kiderült számomra, hogy abból a Streisand is énekel, tehát ez már nagyon-nagyon régi standardek voltak benne, de például a Save Your Love For Me, ami egy ikonikus, és egy jazz ténában mindenki feljajdul, jaj, de nagy szám meg minden. Szóval például ezt a mai napig éneklem. Azon a lemezen van az Old Country, amit most nemrég pont a Szandai Matyi emlékére volt Balassagyarmaton egy kétnapos jazzfesztivál, ott megint elénekeltem, mert azt a Matyival játszottam utoljára. Szóval ez, hát a Didi Bridgewater voltam nagy, meg ugye említett Streisand, ő is nagyon sok, és Kapitány Anni például, akit nagyon-nagyon kedvelek, és ő tulajdonképpen ő számít az első jazz énekesnők egyikének, és hát nagyon vicces dalai voltak, és hát iszonyú jól adta elő. És például a Hot Jazz Band-del szoktam néha fellépni, és Tomival szoktunk mazsolázgatni az ő dalaival, és hát pazardalok vannak. Szóval őtőle is szoktam énekelni, de amikor ez a bizonyos koncert, amikor elindult a kvártett, akkor tulajdonképpen azoktól az énekesnőktől próbáltam válogatni, akiket az előbb már felsoroltam.

0: Ez az érdekes, amikor említetted, hogy Dés András mutatott neked zenét, hogy akkor ebben a szakaszban is volt még olyan érzet, hogy egy picit még tudtál tovább fejlődni, akár ez lehet, vagy ez csak jazz ismeretben, vagy akár technikailag is értendő.
1: Hát a fejlődés az már elkezdődött számomra a Cotton Club Cigars
0: időszakkal. Úgy értem, hogy még van ennél följebb akkor.
1: Én azt gondolom, hogy van, sőt, hát én azt gondolom, hogy azt remélem, hogy amíg élek és amíg énekelek, addig mindig tudom még a határaimat tologatni és fejleszteni magamat. Tehát én rendszeresen járok még énektanárhoz, Kovács Brigitta az énekmesterem. Pontosan amikor a Singles-es időszak volt, most a Singles ugye újra aktív, tehát én egy mezzoszoprán hang vagyok, és nekem ott ki kellett egy kicsit tolnom a határaimat, hogy a szoprán szólamnak megfeleljek, tehát az a Manhattan transferes hangzás, az meg tudjon szólalni. Tehát nagyon sokat dolgoztam azért, hogy azok a magas hangok megszólaljanak. Nagyon sok zenét hallgatok, tehát én ugye nem végeztem jazzkonzit, tehát nagyon sok mindent autodidakta módon, meg a sok zenehallgatással próbálom elsajátítani, tehát neked a kollégák támogatása, meg segítsége az, ami erőt ad ahhoz, hogy meg hát a magam késztetése is, hogy még tudok hova, meg szeretnék hova fejlődni.

0: Nem vonzott amúgy a, gondolom, főleg talán ott a gyermekkórus után, vagy esetleg a musical éneklés mellett a klasszikus éneklési pálya?
1: Hát ez meg se fordult a fejemben.
0: De most csak mondom, említetted a hangfajokat.
1: Meg az én úgymond berendezésem, mindig is mondták, hogy hát rövid a hangszalagom, nagyon ugye, hát egy karakteres, de hát egy behatárolható, inkább musicales a hangszínem. Tehát az, hogy én jazzén, tehát az én hangszínem az nem egy jazz hangszín, ha már itt tartunk. De például a Bényei Tomiék kifejezetten azt mondták, hogy nekik nagyon-nagyon tetszik, és hogy például amikor mi közösen mondjuk, tehát hogy nekik meg pont ettől jazzes. Tehát, hogy az, hogy mi jazz, mi nem jazz, tehát szerintem ez annyira szubjektív, ez inkább olyan az, hogy olyan kategória, hogy nekem ez az ember most tetszik, amit csinál, vagy nem tetszik, és ez tök mindegy, hogy jazz, vagy bármilyen más műfaj.
0: A hangszínben ezt még nem is hallottam, hogy esetleg valaki főleg nem saját magáról, hogy esetleg ez ne lenne jazzes, hát teljesen szerintem ugyanannyira jazzes, mint bárki, vagy hangszín, tehát ugyanannyira jazzes, mint bárki más.
1: Én nagyon sok mindenkitől hallom, hogy az ugye a kicsit rekettes, hát vagy jó. Fátyolos, vagy az ilyen mélyebb tónusú, meg ahogy megszólal az a fajta hangképzés, tehát hogy sokaknak a fejében ez van. Nyilván nincs meg papíron, hogy akkor a jazz énekesnek, ennek és ezeknek a kritériumoknak kell megfelelni, nyilván szerintem ez ízlés kérdése.
0: Aztán a kvártettel több albumot is megjelentettetek. Ezeknek a tematikája, ez hogyan épült fel, vagy mi határozta meg?
1: A tematikát mi négyen tagok határoztuk meg, illetve hogy mit akarunk közölni.
0: Ugye a Hide and Seek az első
1: Igen.
0: lemez, bujócskának fordíthatom?
1: Igen, Hide and Seek, Embrace a második, és igen, a Soul Prince a harmadik.
0: Nem csak arra lettem volna kíváncsi, hogy van esetleg valami a dalokon kívül, ami egységében összefogja, hogy miért pont azok a dalok kerülnek bizonyos lemezre.
1: Hát ezek főleg, hát az első leme, Hide and Seek-en még vannak feldolgozások, de utána már annyira összecsiszolódtunk, hogy szerintem egy fejlődés látható, meg egy eltolódás, hogy inkább ugye már a saját szerzemények és egy picit a modernebb hangzás irányába tolódtunk el.
0: Csak mert a dalszerzőséget, vagy azt úgy nem említettem.
1: Hát ez a dalszerzők Cseke Gábor és Hárs Viktor, meg ők hangszerelők, tehát, de az, hogy a hangzásában, tehát ugye Pusztai Csabi, ő a dobosa most már a kvártetnek évek óta, tehát ez valahogy a mi együttes létünk ő határozza meg végül is.

0: still our time.
1: És amit említettél az előbb, hogy nem csak jazz, hanem mellette ugye van a, hát ezt most hogy fogalmazzuk meg, az egy poposabb előadói vonulat, ami még megfér a kvártet mellett, ami jelen, amit
0: hát több minden megfér a kvártet mellett, és igazából meg is kell férnie, mert egyszerűen én, nekem ez az utam, tehát én nem tudtam lehorgonyozni, és nem is akarok lehorgonyozni egy műfaj mellett, bár most a jazz talán hangsúlyosabb, de ugye a Cat and Club Singers az egy nagyon könnyed műfaj, a vokális jazz, de hát az ez, és akkor van, igen, a mai napig csinálok poplemezeket, popdalokat, ami hát bőven benne van az elektronika, és tehát ez tényleg a klasszikus pop, meg volt olyan lemezem, ami inkább dance-es volt. De amikor egy-egy nagy koncert van, akkor azért nyilván szofisztikáltabban, de felismerhetően, de szofisztikáltabban hangzanak el ezek a popdalok kisé átdolgozva is, egy-egy szám, és abban van néha improvizáció is, de törekszünk arra, hogy azért amikor popkoncert van, azért az leváljon a jazzről. De le is kell, mert hát már itt fejtegettük, hogy a popnak megvannak maga szabályai.
1: Megfigyelhető, hogy a közönséged egyébként, akik miattad mennek koncertre, az ketté válik, hogy van, aki a jazzre megy, van, aki a popra?
0: Igen, igen. Vannak olyanok, akik kíváncsiak minden oldalamra, hála Istennek, de azért leválik, igen.

0: Mennyire látsz előre, hogyha most szorítkozunk picit a jazz vagy a kvartett formációra, hogy akár, most nem is feltétlenül az, hogy mert nyilván rengeteg helyen itt ott láthat a közönség, de hogy újabb esetleg album vagy zeneszerzés, vagy hogy éppen milyen folyamatban vagytok benne, hogyha egy picit mondjuk egy előre lehet látni akár egy több hónapra, akár fél éves folyamatra.
1: Hát a kvartettel már beszélgettünk új dalokról, új albumról, mert hát nagyon rég, nem is tudom, már rég jelent meg az utolsó. Ugye közben mi csináltunk tematikus esteket, tehát tulajdonképpen ezt felváltotta a lemezkészítést, meg a saját dalok készítését azt, hogy közben volt egy Woody és a Swing című estem, utána volt egy Barbra Streisand estem.
0: Ez műpa,
1: ezek
0: műpa
1: mind a kell, mind, tulajdonképpen mind a hármat a műpa mutatta be először, és a harmadik pedig magyar énekesnők dalait újra gondolva bemutató estünk, tehát ez a csillogó fekete lemezek. Tehát ez elvitte az alkotása között és alkotás energiáit, és ezeket a mai napig játsszuk, tehát most nemrég játszottuk Hévízen, és most még megyünk Dunakeszire, tehát hála Istennek van rá érdeklődés. De az igény benne meg, de inkább felhangosodik, hogy jó lenne saját dalokat, de ugye ez pontosan most ebben az évben lehet, ezt nem tudom megmondani. Rengeteg más tervem is van közben, a Cotton Club Singles-el is most turnéban vagyunk, van egy új estünk, a Hofi 90 című estünk, ami Hofi Géza életművét gondolja újra, illetve hát összegzi. Akkor mellette az év elején csináltam Éliás Gyulával egy popdalt, ilyen funky pop, az is eléggé jó fogadtatást kapott, tehát itt például az Éliás Gyula, hát ő is egy több műfajban mozgó valaki, tehát nagyon jó volt vele így a pop mesdjéjén barangolni. Szóval több minden van a fejemben, egy új tematikus esten is dolgozom Zöldi Gergely dramaturggal, ami lehet, hogy majd jövő év elején kerül ki. Új popdalt is szeretnék csinálni, tehát az az ötlet is megvan, meg már vannak dalkezdemények, tehát most így konkrétumot nem tudok mondani, hogy most ősszel jön egy új lemezem, nem tudom, most tulajdonképpen így több mindenhol elindult az alkotói folyamat, tehát benne vagyunk, de konkrétumot nem tudok mondani.
0: Nem, hát az látszik az elhangzottakból is, hogy amit az elején itt mondtam, most már ki sem merném ejteni ezt a skatulya szót, mert amennyi irányba szerteágazó az érdeklődésed, meg amennyi irányban működsz és dolgozol, azt szerintem a te lényed tekintetében az szigorúan tilos, hogy bárki megszabjon egy darab irányt, mert akkor az egész alkotói munkásság az energiáját veszti. De a végére egyet szerettem volna kérdezni, és ez nyilván nem a legkönnyebb kérdés, de szerinted ma a jazz az mennyire divatos egyáltalán, hogyha ezt úgy átlagosan, vagy akár a fiatalok között lehet szemlélni, vagy kijelenteni.
1: Fú, hát ennél egy szakavatottabb embert kéne megkérdezned, mert azért eléggé a jazz perifériáján vagyok, és én klubéletben, meg úgy egyébként, hogy mi van a nagy magyar jazz szcénában, én nem látok rá úgy. Én bizakodó vagyok, mert például van két nagy kedvencem, akik szerintem közel tudják hozni a fiatalokhoz a jazzt, és az igény az szerintem megvan. A Nagy Emmáék az egyik, és a Jazz Boys a másik. Tehát, hogy az a lényeg, szerintem úgy tudják a fiatalokat megtartani, hogyha ennyire közérthető. De ugyanakkor megtartják a régiből is tudnak megtartani, de hozzá tudják tenni a saját egyéniségüket is. És szerintem nagy...
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
4: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. az adás első részében
5: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Jó napot kívánok! A nemzet erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni, jelentette ki a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Magyar Péter úgy fogalmazott, Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után is újra és újra volt elég erő a megmaradáshoz. A kormányfő arra kérte a megemlékezőket, hogy őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösségeket. Ma egésznapos állami megemlékezést tartanak Mohácson. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. A miniszter elmondta, a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi. Kalocsáról vitte el a légijárművet. A radarok azonnal észlelték, két vadászgépet riadóztattak, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter közölte azt is, személyi sérülés nem történt, az ügyben vizsgálat indult. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Többeket már sikerült kihozni, de még több százan lehetnek elzárt bejáratú alagutakban. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett, csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük három magyart. Egy hír az utakról, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében két autó ütközött. Az 55-ös kilométernél a belső sávot lezárták, már 10 kilométeren torlódnak a járművek. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Elszortan kialakulhat zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül. Napközben 28-34 fok várható. Délkeleten lesz melegebb. Hűvös lesz az éjszaka. Egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap már 30-35 fokos kánikulára számíthatunk. Ezek voltak híreink. Legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Tomsis Rudolf kért fel engem először arra, hogy a magyar rádióban készítsünk angol nyelvű felvételeket. Csináltunk néhány Irving Berlin dalt, és ilyen zenésztársakkal, mint Gadó Gábor, Latman Béla, és meg is csinálta a Rudi a GTL triót, ami akkor egy nagyon-nagyon izgalmas formáció volt. Aztán Gadó Gábor elment Párizsba, és volt is néhány koncertünk, ahol csak ámultam és bámultam, hogy a jó sorsom milyen környezetbe pottyantott engem, és azt hiszem, ott döbbentem arra rá, hogy ezt nem lehet csak úgy játékból csinálni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Veronica Swift számomra azt jelenti, hogy egy most élő, fiatal, energikus, fantasztikus énekesnő ugyanúgy vissza tud tekinteni a jazz kezdeteire, mint amennyire jelen tud lenni a mostani sokszínű, de másmilyen zenében. Én ezt hallom az ő előadásaiban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortárs jazz hangzásvilága dominál majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. A nemzet erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Jelentette ki a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Magyar Péter úgy fogalmazott, Muhi, Mohács, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után is volt elég erő a megmaradáshoz. A kormányfő arra kérte a megemlékezőket, hogy őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösségeket. A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve, olvasható a Sándor Palota közösségi oldalán. A köztársasági elnöki hivatal az ütközet 500. évfordulója alkalmából közzétett bejegyzésében a hősökre való emlékezésre hívta fel a figyelmet. Becslések szerint az oszmán törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosban Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en haltak meg, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása jég, kő és sár tömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Először vesz részt pápa hajós körmeneten a Róma közelében fekvő Albano tavon. 14. Leo este a Castel Grand Dolfóban megrendezendő ünnepség keretében csatlakozik a hagyományos szertartáshoz. A katolikus egyházfő először misét szerebrál a Tóparti Mária templomban, majd részt vesz a részben hajókon zajló körmeneten. A Mária templom a pápai nyári rezidencia közvetlen közelében található. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon. A fesztiválra 40 borászat települ ki, szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren. A művészkertben kortárs kerületi képző és iparművész installációkat tekinthetnek meg a látogatók, a Gyermekliget pedig interaktív élményekkel várja a családokat. A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a nemzetközi menetjegyet. Az esetek 65%-ában a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Engedély nélkül felszállt kisrepülőgép miatt riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit. Egy férfi egy kalocsán parkoló kisrepülővel emelkedett a magasba, majd Paks felé haladt. A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, a helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. Információk szerint senki nem sérült meg, az ügyben vizsgálatot indítottak. Az ország nagy részén borult az ég, a déli tájakon Tiszántúlon esik az eső is, estétől felszakadozik a felhőzet, holnap már mindenütt napos, fátyolfelhős idő lesz, késő este 14-19, holnap délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A koppenhágai Jazzhus Mumart, a Dán Jazz Mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Rengeteget kell amellett, hogy gyakorol, meg elemzi a különböző harmóniákat, harmóniasorokat és stílusokat. Hallgatni. Az a legeslegfontosabb. Hallgatni a zenét, és nem csak azt, ami éppen up-to-date, és éppen menő, és éppen most divatos, hanem a kezdetektől. Rengeteget lehet tanulni abból is, rengeteget.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalunk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Sokszor úgy tekintek erre a tanításra, hogy én is megyek tanulni. Tehát, hogy vonz engem az, ami őket érdekli. Mire tudom tanítani? Azt hiszem, hogy arra tudom, hogy szándékosan hozom magam olyan helyzetbe, hogy kelljen spontán reagálnom. Jazzként reagáljak a tanításban is. És az mindig azt érzem, hogy az szokott lenni a legerősebb tanítás, hogy én hogyan. Sokat játszom velük egyébként, órán. Aztán persze néha vissza kell fogni magamat, mert mégiscsak egy külső fülként kell jelen lennem, de hogy örömet okoz együtt játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen trió, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. 2 héttel a határidő előtt már ma összeér a fenéküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. A nemzetet érheti vereség, de amíg képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács története arra figyelmeztet, hogy egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Legkevesebb 37 ember halt meg, és sokan megsebesültek egy Kijev környéki falut ért orosz légitámadásban, közölték ukrán források. A dróncsapást követően tűz ütött ki, melyet több robbanás is kísért. Több mint 380 embert evakuáltak a térségből. Sajtóértesülések szerint a támadás egy lőszerraktárt ért. A kijevi térségben holnap gyásznapot rendeltek el. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt, és egy közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat később elfogták, kezdeményezték letartóztatását, senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon. A fesztiválra 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren. A művészkertben kortárs kerületi képző és iparművész installációkat tekinthetnek meg a látogatók. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában tegnap este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a Cremonai Székesegyház középkori épülete, a városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Brescia városában és környékén teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak, legalább 10 000 autó megrongálódott, a kidőlt fák törmelékek utakat zártak el. Több mint 40 ember kellett kórházba vinni. Itthon többnyire derült az ég, még most is, csak északkeleten vannak elszórtan borult tájak. Holnap országszerte napos, fátyolfelhős időre készülhetünk, hajnalban 14-19, délután 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Olá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette Creative Art Trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny, vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Majd ezt követően a Dezső Csaba Sextett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönöm szépen, kedves minnyájuknak, szeretettel köszöntöm Önöket, és boldog karácsonyt kívánok Önöknek, kedves tévénézőknek. Isten hozta Önöket a tévéképernyők előtt is, meg itt az A38 hajón is. A legszebb ünnep nagyjából a család ünnepe, úgyhogy ha nem haragszanak meg, akkor én egy ilyen családias darabot hoztam. Charles-Marie Vidor 5. szimfóniájának a nyitánya szólt az előbb, és Vidor az én szép nagypapám, hogyha az orgonistai vérvonalakat lehet követni, ugyanis Vidor tanította Marcel Duprét, Marcel Dupré tanította Odile Pierre-t, ő pedig David DiFiore-t, az én amerikai tanáromat. Egyébként tejtestvérek vagyunk Albert Schweitzerrel, mert Schweitzer is Vidor tanítvány volt. Tehát ez egy jó vérvonal, azt kell, hogy mondjam, és hát egy legendás darabja az orgona irodalomnak Vidor 5. szimfóniájának a tokkádája. Sokat játsszák a Szentpéter Bazilikában éjféli mise alkalmával. Úgyhogy szerintem jó helyen vagyunk, hogyha elindítunk ezzel egy karácsonyi koncertet. Következő műalkotás pedig a barokk korba repít vissza bennünket, Johann Pachelbel következik, és az ünnepi kánon. Szegény Pachelbelnek az a pehje, hogy pont egy generációval él a nagy Bach előtt, és ezért aztán Johann Sebastian úgy mindenre, amit csinált, árnyékot vet. A hardcore, a kemény mag azért szokta ismerni Johann Pachelbel nevét, de én az utca emberével már úgy vagyok, hogy ha három nagy barokk zeneszerzőt föl tudja sorolni, már akkor boldog vagyok, ugye Bach, Handel, Vivaldi, de Pachelbel szegény árnyékba borul, pedig egy szép, kiáradó életmű, elsőként kolonizálja az új kontinenst Amerikát klasszikus zenével, viszi ki a fiai az ő muzsikáját, szóval minden rendben van, csak ez a fránya Bach ne lett volna egy generációval később. Az ünnepi kánon annyira népszerű, és különösen itt az A38 hajón szerintem ennek nagyon jól helye van, annyira népszerű, hogy több mint 100 popzenekar feldolgozta. Van ugyanis egy nagyon egyszerű basszusa, összesen ez a 8 hang. Fogják majd látni, hogy semmi más nem játszok a lábammal, csak ezt a 8 hangot, és Pachelbelnek az a dolga, hogy ezt a 8, és egy kicsit az enyém is, hogy ezt a 8 hangot ezt úgy színezzük ki, hogy önök meg ne unják a végéig. Némi éllel, mi klasszikus zenészek azt szoktuk mondani, hogy a popzenészek azért szeretik ennyire ezt ünnepi kánon, mert ez a 8 hang még nekik is megy. De ne vegyenek nagyon komolyan bennünket, mi se tudunk sokkal többet. Mi orgonisták meg azért szeretjük nagyon egyébként Pachelbel ünnepi kánonját, mert ezt a 8 hangot akárhányszor lehet ismételni, és éppen ezért nagyon jó esküvőkre. Tehát ha esetleg ismerős lesz onnan, hogy erre vonultak a boldogító igen felé, akkor nem tévednek nagyot vele. Ugyanis ha kis templomban esküszünk, akkor néhányszor játszom csak ezt a 8 hangot. Ha nagy templomban, nagy násznéppel esküszünk, akkor sokszor játszom ezt a 8 hangot, és mindig úgy ér véget, hogy a pap megigazítja magán a stólát, és az menyasszony megáll az oltár előtt, és a násznép meg azt mondja, hogy jé, hát ezt a darabot ezt pont ide választották a mi esküvőnkre, mert hogy pont úgy sikerült beállítani annyi alkalommal ismételni ezt a 8 hangot. Hát most második darabja a koncertnek, és ilyenkor a titkos koncertműsor összeállító kézikönyv szerint még erőt kell mutatni a koncertbe. Mert ha túl hamar kezd az ember művészkedni, akkor a kedves tévénézők elkapcsolnak. Azt mondják, hogy jaj, hát itt ez túl halk, meg túl sok művészet van benne, de ha én most még erőt mutatok, akkor velünk maradnak a tévéképernyőn előtt is. Önöknek nincs választásuk, bezártuk az ajtókat, önök most már itt maradnak a koncert végéig. Úgyhogy én ennek megfelelően 27 eljátszásra gondoltam. Mit szólnak hozzá? Ebbe úgy benne lesznek a Pachelbeli csúcspontok, egy-kettő, amit én hozzátettem, mert úgy tetszett, egyet-kettőt meg kihagyok, amit már nem tudok eljátszani. És akkor így jön ki a 27, hogyha ez így megfelel. Néhányan olyan kétségbeesve néznek, el tudom játszani, csak vicceltem. No, Pachelbel ünnepi kánon, tehát második darabja a koncertnek.

0: ha már Bachról beszéltem az előbb, szegény Pachelbelt beárnyékolta, jöjjön Bach, Indulci Jubilo, a hat zengjen énekszó, vagy az angyal énekel, ahogy tetszik. Ez egy nagyon régi szövegű karácsonyi ének. 1328 körül írja egy 700 éves, majdnem 700 éves szöveg. Azért ez egy jó mélyre nyúlunk le most a kultúránknak a kútjába. Egy Heinrich Seize nevű német misztikus írja ezt a szöveget, és hát van egy kedves történet hozzá, ami hát vagy igaz, vagy nem, mondjuk, hogy igaz, pláne ilyenkor karácsony táján. Angyalok vannak benne, kedves közönség, nem tudom, hogy találkoztak-e már valódi angyallal. Nem olyanra gondolok, aki reggelbe hozza a kávét, vagy mondjuk kérés nélkül lecseréli a téri kerekeket, ugye? Tehát, hogy ez egy másfajta angyal, olyan igazi angyal, amelyik szárnyal, meg énekel, meg cseng-bong. Na, Heinrich Seize ilyen angyallal találkozott, a legenda szerint roppant szomorú volt, és akkor egyszer csak dalolásra, fényekre lett figyelmes, és kiment, és akkor ott voltak az angyalok. És akkor ő is csatlakozott a táncukhoz. Az egyik angyal az rákezdett egy kedves kis énekre a kis Jézusról, és akkor ebben Heinrich Seize lelke az egekig emelkedett. Na, ez az Indulci Jubilo, a hat zengjen énekszó története. Bach feldolgozása ebből, ez egy korál előjáték. Tehát ezt úgy érdemes elképzelni, hogy Bach ezt eljátszotta előre, és akkor utána együtt énekelt a gyülekezet. Na most én erre nem kényszeríteném önöket, hogy énekeljünk együtt. Inkább arra gondoltam, hogy mivel előjátékként ez rövid, megismétlem, és akkor lesz benne egy nagy crescendo, folyamatosan erősödni fog a hangszer, és akkor a végén egy tutti orgona, egy teljes hangerővel szóló orgona ragadja el majd Heinrich Seizét az angyalokkal való táncba. Szemfülesebbek azt is megfigyelhetik, hogy az egyik kezem énekelni fog, a másik kezem pedig táncolni. Így komponálta Bach ezt a kettőt össze. Indulci Jubilo, hat zengjen énekszó.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

egész évben a szerelem körül forgott a koncertműsorom. Talán ennyi reklámot megengedhetek, hogy megjelent a talán utolsó lemezem, Klasszikus szerelem az orgonán. 2018-ban kezdtük el felvenni, és addig csiszolgattuk, hogy közben véget ért a CD korszak, de aztán micsoda hübrisz, mégis kiadtuk limitált példányszámban, és aztán ennek a bemutatója zajlott egész évben. Ha megengedik, játszom róla egy tételt, mert gyönyörű. Klasszikus szerelem, előre mondom, tehát ez nem a hollywoodi romantikus komédia, aminek elcseppenünk a végén, ebbe bele kell halni. Képzeljék el, hogy 20-es éveikben vannak, és a vérszerinti családjuk mellett van egy szellemi családjuk is, és ez még fontosabb, mert persze apuci, anyuci szeret bennünket, ez egyértelmű, de ez a vérszerinti család, és a szellemi pedig emel bennünket. Ennek a szellemi családnak a középpontja a keresztapánk, egy bankár, hát villája van a Kódazűrön, ott tölthetjük a nyarakat, nem olyan rossz élet ez. 20 évesen kerül zongoratanárnő, nem is akárki, ha jól emlékszem, Madame de Fleurville, Chopin tanítvány. Tehát, hogy úgy kezdünk elhelyeződni a művészi palettán. És ennek a szellemi családnak a tagja Pierre Vasnier és a felesége. Hát Pierre Vasnier egy jól menő mérnök Párizsban. Olyan jól megy, hogy a felesége Madame Blanche ráér csak énekelgetni, és akkor így kerülünk kapcsolatba a Vasnier házaspárral, hogy zongora kísérőként elszegődünk hozzájuk, és olyan szoros lesz a kapcsolat, hogy még egy kis dolgozó szobát is kapunk, ha nem csalnak az emlékeim, a Rue de Constantinople-n van ez a polgári lakás, és ez a kis dolgozó szoba, és szívesebben vagyunk ott, mint otthon. Ugyanis Pierre Vasnier fantasztikus mentor. Én egy alapítványban nagyon sok fiatallal dolgozom együtt, és látom, hogy milyen nehéz megtalálni azt a pontot, hogy nyesegessük le a fiatalokról a sallangokat, amitől nehezen repülnek, de bele ne vágjunk a szárnyukba. És Pierre Vasnier ebben zseniális. Úgy emeli, még csak nem is a tanítványát, hanem a mentoráltját, a barátját, ezt a fiatal embert, most már forduljunk rá lassan a személyre. Úgy emeli, hogy folyamatosan érzékeljük az életművön, hogy nyílik ki a lelke, egyre igényesebb, egyre jobb és jobb dolgok felé törekszik. A tragédia, hogy mindeközben beleszeret a mentor a feleségébe. Madame Blanche, de hát ez úgy... Szóval még csak azt sem mondanám, hogy bűn, inkább azt, hogy baleset. Szóval, hogy együtt énekelnek, művészet van, hatalmasra nyílik mindkettőjüknek a lelke, egyszerűen megtörténik. A baj csak az, hogyha beteljesedik ez a szerelem, az tönkretesz egy gyönyörű barátságot. Ha meg nem, édes Istenem, hát 20 évesen az milyen szerelem? Szóval, kedves barátaim, ez a fiatal ember, ez valószínűleg föl alá járkál ebbe a kis dolgozószobába. Egyik cigarettáról a másikra gyújt. Olyan ideges. Látszik a kotta képen, amin dolgozik, hogy kikapar belőle, átír, áthúz, javít, a legjobbat akarja. Valószínűleg kiáll időnként a kis erkélyre, a lába előtt a fények városa. Talán a holdtól kér tanácsot. Talán szavalja közben Paul Verlaine költeményét, a holdfényt. Kedves barátaim, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt Madame Blanche és Claude-Achille Debussy között. De azt tudjuk, hogy ezzel a lélekkel írta a holdfényt. Itt hagyta nekünk. És az összes szerelem közül, amely ilyen heartbreak-kel ér véget, ilyen szívfájdalommal ér, összetört szívvel ér véget. Talán ez a legrosszabb, ami itt történik. Én azt hiszem, hogy akkor, hogyha valaki összetöri a szívünket, és egy másik országban van, több száz kilométerre, és soha nem találkozunk vele többet, ezt úgy egészen el lehet viselni. Ha egy városban élünk, vagy egy kerületben, és időnként összefutunk a benzinkúton, nagyon kellemetlen tud lenni. De képzeljék el, hogy életük szerelme
egy ajtónyira önöktől boldog család életet él. És nem lehet ez önöké. Ez a holdfény.

kedves közönség, egy francia karácsonyi ének következik. Louis-Claude Daquen, a neve beszédes. Ugye Louis-Claude, tehát egy francia, Párizsban született egyébként, Daquen, az Aquinói, tehát a család viszont olasz, úgyhogy most itt egyszerre kapunk mind a két országból egy kicsit, francia grandeurt és olasz játékosságot. Hát ez egy csoda gyerek volt. De szerencsére nem az a fajta csoda gyerek, aki 30 év alatt kiír magából mindent, és aztán utána semmi, mert már csak a temetőben találkozunk vele, hanem ő az 1600-as évek végén született, és szinte végig éli az egész 1700-as éveket, tehát egy szép, kiteljesedett életút Louis-Claude Daquen. 6 évesen már játszott a Napkirálynak, tehát 14. Lajosnak, nem semmi. 8 évesen a saját kórusművét vezényelte, 12 évesen lett a Saint-Chapelle orgonistája, aztán a királyi kápolnáé, aztán a Notre-Dame-é, elképesztően virtuóz játék.

0: játékos volt, közösségi ember, szerették, jó társasági figura volt Louis-Claude Daquen. Szóval olyan mai terminológiával azt mondanám, hogy csak megszületnie volt nehéz. Ami most jön, ez egy francia karácsonyi ének, de ez a Visszhang alcímet viseli, hát fogják hallani. Na, tehát itt is, meg ott is időnként egymás után azzal játszik a hangszeren, hogy az egyik manuálon, tehát játszóasztalon, billentyűsoron, és aztán a másik billentyűsoron más-más hangszíneket kell beállítani, és akkor ezzel lehet ilyen visszhang hatást elérni, hogy olyan, mintha Tihanyba echózna vissza az elkiáltott zeneszám. Rá is fogok még tenni egy-két lapát, hogy olyan jól hallhatóak legyenek ezek a visszhangok. Daquen tehát, és francia karácsonyi ének.
1: Jazz Akusztik, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a teste fidelis, jöjjetek hívek. Abban egészen biztosak vagyunk, hogy szeretjük hallgatni karácsonykor. Ebben szerintem itt a jelenlévők megegyezhetünk, biztos vagyok benne, hogy a kedves tévénézőknél is sokaknál szólt karácsonyi készülődés alkalmával. Abban nem vagyunk biztosak, hogy ki írta. Megpróbálom hitelesen felsorolni, és azért mondom, hogy megpróbálom, mert annyian vannak a sorba, hogy tényleg csak remélem, hogy senkit nem hagyok ki. Szóval kezdjük onnan a történetet, hogy Angliában úgy hívják, hogy a portugál himnusz, mert Leeds hercege gyakran járt a portugál követségen, és ott hallotta, hogy egy olasz orgonista, aki egyébként angol volt, Vincent Novello, vagy Vincenzo Novello, ha úgy tetszik, gyakran játszotta ott, a portugál követségen. Szóval Anglia, portugál himnusz. Néhányan azt mondják, hogy Handel írta, hát akiről tudjuk, hogy eredetileg német, de azért egy kicsit angol is. Néhányan azt mondják, hogy Gluck szerzeménye, aki kicsit német, kicsit cseh, és megreformálta a francia operát. Néhányan azt mondják, hogy John Readingé, néhányan úgy tartják, hogy ez IV. János portugál királyé, őt hívták a muzsikus királynak. Mások azt mondják, hogy mivel az első kottán Sir Francis Wade neve szerepel, ezért valószínűleg az ő szerzeménye, csak abban nem biztos senki, hogy azon a kottán, amelyiken Francis Wade neve szerepel, na most azt, hogy Wade másolta, vagy aztán később őt másolták. Szóval nehéz kideríteni, benne van Európa szíve lelke, és én meg vagyok róla győződő, hogy ha az alkotó egy kicsit is nagyvonalú, akkor mosolyog odafönt, hogy a műalkotása összenőtt a legszebb ünneppel. Jöjjetek hívek, ad este fidelis. Talán még az átíró megérdemel egy mondatot, ugyanis ez nem az én átíratom, ez egy bizonyos Edwin Henry Lemar átírata, ő egy angol származású amerikai orgonista, egy rockstar volt a saját korában a hangszeren. És én nagyon sok átiratot játszom, sokszor most már hála Istennek lehet találni kollégák által készített átiratot, és akkor azzal nem kell annyit vacakolni, hanem az már szinte kész van. De még egyszer sem találkoztam Lemáron kívül olyan átirattal, amivel ne kellett volna bingizni. Mindig kellett egy kicsit hozzányúlni, mert nem volt elég hangszerszerű ahhoz, hogy olyan átütő erejű előadás kerekedhessék belőle, kivéve Lemár. Minden hang a helyén van, tehát látható, hallható, hogy a fickó nagyon otthon volt a hangszeren. Úgyhogy tőle jöjjön tehát, vagy rajta keresztül jöjjön Európa lelke. Tényleg, hát hány országot soroltunk fel, ugye? Angliát, Portugáliát, Olaszországot, Franciaországot, Csehországot, Németországot, és akkor most ezt játssza önöknek egy magyar orgonista.

talán az egyik kedvencem következik a mai műsorból. Antalfi Zsíros Dezső, magyar orgonaművész szerzeménye, a Karácsonyi harangok. Antalfi Nagybecskereken született, másik csoda gyerek. 4 évesen már a helyi szalonzenekarban föl-föllépett, 4 évesen. A gimnázium alatt 8 órákat gyakorolt, hogy tökéletesítse a technikáját. Abszolút példakép minden orgonistának. Aztán úgy mellesleg végezte a jogi egyetemet a Zeneakadémia mellett, amit 2 szakon végzett, orgona és zeneszerzés. A Szent István Bazilika orgonistája, Zeneakadémia tanára, nemzetközi koncertorgonista, de olyan nemzetközi és zeneszerző, hogy New Yorkban a Radio City Music Hall az ő művével került megnyitásra. Az első broadcast, az első élő adás a Radio City-ből Antalfi Zsíros Dezső műve volt. Írt egy indián operát, csak hogy színesítsem. Ezért aztán az Indiánok Szövetsége tiszteletbeli törzsfőnökké választotta, kedves közönség. Úgyhogy van egy ilyen emberünk, csak mondom, tőle fogok most mindjárt darabot játszani, aki tiszteletbeli indián törzsfőnök volt. Fogják majd hallani, hogy mennyire hasonlít a két hangszerelés, az előbb hallott Adeste Fidelis és a most következő Karácsonyi harangok, egy korszak. Ráadásul ez még az utolsó olyan lélekből szép korszaka a klasszikus zenének, amit még nem tettünk rá a háború. Még az első világháború előtt vagyunk, vagy Antalfival már egy kicsit utána, de még nem romlott meg a művészet lelke, hogy rengeteg förtelmet okádjon a világra, hiszen az egész világ olyan volt, ebből tudtak táplálkozni azok a művészek, de be is zárom ezt a zárójelet. Csodálatos zene jön, kislányának írja, az alcím, kedves kis Jutkámnak, szeretettel apukától. Nekem Jutkám nincs, de van ott a képernyő előtt egy Marci, meg egy Bence. Úgyhogy sziasztok, kedves kis Marcimnak, meg Bencémnek, szeretettel apukától.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
1: Még egy remek mű maradt hátra a mai hangversenyből, és hogyha a családtól indultunk, akkor ha megengedik, visszatérünk ugyanoda. Az angol szász karácsonyi dalkörnek az egyik legendás darabja, Hark the Herald Angels Sing, talán úgy fordíthatnám magyarra, hogy csitta az angyali üdvözlet szól. Mendelssohn, aki megzenésíti, és az egyik legszebb családi történet ezzel kapcsolatban, amikor Viktória királynővel találkozik a nagy komponista is. És olyan szép, mindkettejük naplójából tudjuk, hogy nagyon izgulnak a találkozó előtt. Mendelssohn azért izgul, mert a nagy királynővel találkozik, Viktória királynő meg azért izgul, mert a nagy zeneszerzővel találkozik. És akkor a formalitásokon túl, hát nyögve nyelősen indul a beszélgetés, és úgy tűnik, hogy hamvába is hal a találkozó, hogy sose lesznek jó barátok. De aztán Viktória annyit kérdez a komponistától, hogy tehetek-e még valamit önért, mielőtt hazatér. Egy nagyon meglepő kéréssel áll elő Mendelssohn, azt mondja, hogy ő a gyerekszobákat szeretné megnézni. Viktória királynő 9 gyermeknek adott életet, tehát vastagon anya volt, és Mendelssohn is nagyszívű apa volt. És Viktória maga mutatta meg a gyerekszobákat a komponistának, és mire odaértek addigra, csodálatos barátok lettek. Az egyikről lefeslett a nagy királynőség, a másikról pedig a nagy zeneszerzőség, és ott állt egy apa, és ott állt egy anya. Én azt kívánnám önöknek, kedves tévénézőknek, hogy idén karácsonykor ugyanígy tudjon lefesleni rólunk a nagy királynőség, meg a fontos emberség, és akkor csak álljunk ott, mint emberek. Aztán, hogyha odaégett a kalács, akkor odaégett a kalács. Na, ha meg nem értünk a végére az utolsó szobában a takarításnak, hát akkor nem értünk a végére. Kalács úgyse kell, úgyis átmegyünk a nagyihoz, nem? A végén, és nála mindig jó a kalács, és egyébként is túlsúlyosak vagyunk, úgyhogy mindegy is a kalácsért. Szóval ezt kívánom önöknek. Boldog karácsonnyal együtt. Legyünk ott csak apák meg anyák. Csitt, az üdvözlő angyal szól. Szóljon mindnyájunknál. Ott is ott a tévéképernyők mögött. Köszönöm szépen, hogy találkoztunk ma.

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Párnicki Kvartett koncertje, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntője hallható. Közreműködik Párnicki András, Bede Péter, Ajtai Péter és Szabó Sipos Ágoston, valamint Olá Zoltán, Patai György, Balázs József, Szabó Dániel, Olá Cumó Árpád, Botos Róbert, Gáspár Károly, Hárs Viktor és Balázs Elemér.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szabolcsi Borságoston, Bede Péter, Ajtai Péter. Ez a Párnickit vártat. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megosztották velünk ezt az esélyt. Összintén, köszönjük.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának első felében a Párnicki Kvartett koncertjét, valamint a Füsti Balogh Gábor tehetségkutató zongora verseny döntőjét hallották. Közreműködött Párnicki András, Bede Péter, Ajtai Péter és Szabó Sipos Ágoston, valamint Olá Zoltán, Pataj György, Balázs József, Szabó Dániel, Olá Cumó Árpád, Botos József, Gáspár Károly, Hárs Viktor és Balázs Elemér. A felvételek az Opus Jazz Clubban, illetve a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2024. április 12-én és 1998. június 5-én.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második felében a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Közreműködik Szaniszló Rihárd, Gyárfás István, Cseke Gábor, Olá Péter és Jeszenszky György.

Köszönjük szépen! Nyitó számként egy saját szerzemény hangzott el, a címe Tél, magyarul mese. Ezen a címen készült néhány évvel ezelőtt Gyárfás Pistivel, és részben ezekkel a fiúkkal az a lemez, amelynek ez volt a címe, de azt hiszem, hogy már hiába keresik az üzletekben, mert nem kapható. Gyárfás Pisti ilyenkor elő szokott rukkolni az, hogy még van nála 5 darab, akit nagyon érdekel. Most folytatnánk egy jazz klasszikussal, egy ritkán játszott örökzölddel, West Montgomery szerzeményének címe Kariba.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Most, ahogy ígértem, néhány szóval vissza fogok emlékezni itt eltöltött évtizedekre, amelyeket a Debreceni Jazz Fesztivál, Jazz Napok keretében különböző nagyon szép emlékű koncertekkel, szép emlékű kollégákkal, sokan élnek közülük, de sajnos már nem mindenki. Most egy olyanra szeretnék, arra szeretnék visszaemlékezni, aki már nem lehet közöttünk. Kovács Andorról beszélek. Kovács Andor volt a gitárosom a 80-as években. Ővel léptünk föl a Debreceni Jazz Napok keretében Hot Club Budapest együttes néven. Andor pontosan 20 évvel ezelőtt távozott köreinkből, és most már csak föntről hallgatja talán ezt a muzsikát. Ezt a számot akkor írtam az ő emlékére, amikor elment, és azóta is gyakran játsszuk. A címe I Remember Andor.

Köszönjük szépen, ez Kovács Andor emlékére szólt ez a ballada, saját szerzemény volt. Most egy olyan jazz hegedűs nagyságra emlékeznék, aki azt hiszem, hogy nem járt Debrecenben. Én is csak egyszer hallottam életemben, már öreg korában. Stefan Grappelliről beszélek, aki idén lett volna, idén lenne decemberben 101 éves. Hát ezt a kort már nem érte meg, de a 90-est súrolta, a 90. születésnapi előtt néhány héttel halt meg, és számtalan lemezt és felejthetetlen koncert, felvételt, videókat, DVD-ket hagyott az utókorra. Most egy ritkán játszott számát fogjuk előadni, címe Les Valseuses.

0: Köszönjük szépen, Stefan Grappellitől, ez volt a Révalzőz, a keringőző, a táncoló hölgyek. És hogy ne csak a múltról beszéljek, hanem a jelenről is, hát akkor most még egyszer a jelen és a jövő. A zongoránál Cseke Gábor. A nagybőgőnél Olá Péter. Jeszenszky Gyuri a doboknál. Szaniszló Ricsi a vibrafonoknál, vibrafonnál. Most csak egy van neki, máskor van néha a kettő. És Gyárfás István, leghűségesebb harcostársa, ami már 15 éve. Kedves közönség, most egy kis átalakulás következik, és kvartett formációban folytatódik az előadás. Ricsi és én távozunk, és átadom a szót, a vezetést a mi kedves generálmuzik direktorunknak, Gyárfás Istvánnak, aki ugye magyarul főzeneigazgatói rangban szerepel az együttesben, mint fő hangszerelő és sok-sok más zenei vezető, amit mind az ő vállán nyugszik. No, kvartett.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nagyon szépen köszönjük. Ez volt Ray Noble Cherokee című dala, mint ez kiderült a Cherokee indiánokról. És most tovább fogyatkozunk a színpadon, és magára hagyjuk nagy bőgősünket, Olá Petit, aki egy saját szerzeményét fogja önöknek előadni. I Know Uta. Ez nem angolul van, hanem egy japán cím, és egy különleges szerelmes darról, egy szerelmes témát dolgoz fel. Jó szórakozást!

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Hola, Péter!

Bravo, Betty. Kedves közönség, az emlékezéseknél maradva, most egy nagy bőgőse fogunk emlékezni. Idén lett volna 70 éves, sajnos nem érte meg. A magyar jazz kiemelkedő alakja, Pege Aladár. Én néhány alkalommal muzsikáltam vele, nem túl sokszor, de volt olyan is, hogy lemezen együtt játszottunk. Egy 1967-es jazz antológián hallható az a Pege szerzemény, amelyet most feldolgoztunk, átdolgoztunk. Hallgassák szeretettel, és egy kicsit emlékezzünk ezzel Pege Ali egyéniségére. Következik a Sárga labda.

Köszönöm szépen, ez volt a Sárga Labda, Pege Aladár szerzeménye. És most jazz, az amerikai jazz örökzöldök világába térünk vissza. Dizzy Gillespie-től következik a Groovin' High.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szokcsi Rádióban.
1: Dizzy Gillespie. Nagyon szépen köszönjük, és befejezésül még egy Gillespie szerzemény következik. Dizzy Gillespie John Paparellivel együtt komponálta azt a számot, aminek az a címe, hogy Night in Debrecen. Pardon, Night in Tunisia.

Köszönjük szépen! Szaniszló Richárd, Gyárfás István, Jeszenszky Györi, Gyuri, Olá Péter, Cseke Gábor és Dezső Csaba. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy nem fáztak, kicsit fölmelegedtek, és a viszontlátásra minél előbb. Köszönjük szépen, köszönjük!

A funky hegedű az ma nincs műsoron, majd megtanuljuk legközelebbre, felújítjuk. Most akkor befejezésre egy nagyon rövid ráadás. Honeysuckle Rose.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Dezső Csaba Sextet koncertjét hallották. Közreműködött Szaniszló Richárd, Gyárfás István, Cseke Gábor, Olá Péter és Jeszenszky György. A felvétel a debreceni Baltazár Dezső téren készült 2009. szeptember 6-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Igen, van a sóra, és itt mindent látni kell. Hát, ha benne van a megoldás, keresd jó helyet, hogy jobban láss. Az se baj,

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: van még gulás tárgya veled.
1: Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.